0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7 FM.

0: 107,7 MHz FM stereo. Telefoni Radio Ade 853-281 i 069-107-7017. 107,7
1: Radio

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala újabb 15 nappal meghosszabbította a NISZ működési engedélyét, így az július 1-ig érvényes, írja 021.rs az RTS értesüléseire hivatkozva. Több tízezer nyolcadikos számára kezdődött meg Szerbiában a kísérettségi, amely az első lépés a középiskolai beiratkozás felé. A diákok egyre gyakrabban választanak olyan képzési irányt, amely megfelel saját érdeklődésüknek, de figyelembe veszik a munkaerőpiac igényeit is. Milorad Antić, a középfokú szakképző iskolák fóruma elnöke, az Euronews Szerbia műsorában azt mondta, a legkeresettebbek továbbra is a gimnáziumok, az informatikai szakok és az egészségügyi iskolák. Szerinte a diákok ma már pragmatikusabban gondolkodnak, és sokan azt is mérlegelik, mely szakmák kínálnak gyorsabb elhelyezkedést vagy jobb kereseti lehetőséget. Szerbiában csak olyan elektromos roller vehet részt a közúti forgalomban, amelyen rajta van a közlekedésbiztonsági ügynökség által kiadott nyilvántartási matrica. A szabály 2024. június 15-e óta teljes körűen érvényes, ennek ellenére eddig csak valamivel több mint 16 ezer rollert vettek nyilvántartásba, írja az Euronews Szerbia. Az Európai Unió és Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Ez a klaszter a jogállamiság, az alapvető jogokkal, a demokratikus intézmények működésével, a közigazgatási reformmal és a gazdasági kritériumokkal kapcsolatos uniós szabályanyag legfontosabb elemeit foglalja magában, közölte az uniós tagállamokat tömörítő tanács hétfőn. A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén Kansas Cityben. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság keddi találkozóján New Yorkban. Világos Adriana nyerte meg a női gerelyhajítást a Golden Spike atlétikai viadalon. A tanyuk beszámolója szerint a szerbiai csúcstartó 62,92 méteres dobással végzett az első helyen, és ezzel megvédte tavalyi győzelmét az egyik legrangosabb nemzetközi atlétikai versenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ BG. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Víradási akció június 20-án szombaton reggel 8.30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala újabb 15 nappal meghosszabbította a NISZ működési engedélyét, így az július 1-ig érvényes, írja 021.rs az RTS értesüléseire hivatkozva. Több tízezer nyolcadikos számára kezdődött meg Szerbiában a kísérettségi, amely az első lépés a középiskolai beiratkozás felé. A diákok egyre gyakrabban választanak olyan képzési irányt, amely megfelel saját érdeklődésüknek, de figyelembe veszik a munkaerőpiac igényeit is. Milorad Antić, a középfokú szakképző iskolák fóruma elnöke, az Euronews Szerbia műsorában azt mondta, a legkeresettebbek továbbra is a gimnáziumok, az informatikai szakok és az egészségügyi iskolák. Szerinte a diákok ma már pragmatikusabban gondolkodnak, és sokan azt is mérlegelik, mely szakmák kínálnak gyorsabb elhelyezkedést vagy jobb kereseti lehetőséget. Szerbiában csak olyan elektromos roller vehet részt a közúti forgalomban, amelyen rajta van a közlekedésbiztonsági ügynökség által kiadott nyilvántartási matrica. A szabály 2024. június 15-e óta teljes körűen érvényes, ennek ellenére eddig csak valamivel több mint 16 ezer rollert vettek nyilvántartásba, írja az Euronews Szerbia. Az Európai Unió és Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Ez a klaszter a jogállamiság, az alapvető jogokkal, a demokratikus intézmények működésével, a közigazgatási reformmal és a gazdasági kritériumokkal kapcsolatos uniós szabályanyag legfontosabb elemeit foglalja magában, közölte az uniós tagállamokat tömörítő tanács hétfőn. A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algíria legjobbjait az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén Kansas City-ben. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság keddi találkozóján New Yorkban. Világos Adriana nyerte meg a női gerelyhajítást a Golden Spike atlétikai viadalon. A tanyuk beszámolója szerint a szerbiai csúcstartó 62,92 méteres dobással végzett az első helyen, és ezzel megvitte tavalyi győzelmét az egyik legrangosabb nemzetközi atlétikai versenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: keep watching.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: hogy majd hazahoz egyszer.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Eladó moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala újabb 15 nappal meghosszabbította a NISZ működési engedélyét, így az július 1-ig érvényes, írja 021.rs az RTS értesüléseire hivatkozva. Több tízezer nyolcadikos számára kezdődött meg Szerbiában a kísérettségi, amely az első lépés a középiskolai beiratkozás felé. A diákok egyre gyakrabban választanak olyan képzési irányt, amely megfelel saját érdeklődésüknek, de figyelembe veszik a munkaerőpiac igényeit is. Milorad Antić, a középfokú szakképző iskolák fóruma elnöke, az Euronews Szerbia műsorában azt mondta, a legkeresettebbek továbbra is a gimnáziumok, az informatikai szakok és az egészségügyi iskolák. Szerinte a diákok ma már pragmatikusabban gondolkodnak, és sokan azt is mérlegelik, mely szakmák kínálnak gyorsabb elhelyezkedést vagy jobb kereseti lehetőséget. Szerbiában csak olyan elektromos roller vehet részt a közúti forgalomban, amelyen rajta van a közlekedésbiztonsági ügynökség által kiadott nyilvántartási matrica. A szabály 2024. június 15-e óta teljes körűen érvényes, ennek ellenére eddig csak valamivel több mint 16 ezer rollert vettek nyilvántartásba, írja az Euronews Szerbia. Az Európai Unió és Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Ez a klaszter a jogállamiság, az alapvető jogokkal, a demokratikus intézmények működésével, a közigazgatási reformmal és a gazdasági kritériumokkal kapcsolatos uniós szabályanyag legfontosabb elemeit foglalja magában, közölte az uniós tagállamokat tömörítő tanács hétfőn. A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algíria legjobbjait az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén Kansas City-ben. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság keddi találkozóján New Yorkban. Világos Adriana nyerte meg a női gerelyhajítást a Golden Spike atlétikai viadalon. A tanyuk beszámolója szerint a szerbiai csúcstartó 62,92 méteres dobással végzett az első helyen, és ezzel megvédte tavalyi győzelmét az egyik legrangosabb nemzetközi atlétikai versenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: tovább.
1: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Aku Strings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Big E. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán, a Vöröskereszt épületében, a Lenin utca 46-os szám alatt.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala újabb 15 nappal meghosszabbította a NISZ működési engedélyét, így az július 1-ig érvényes, írja 021.rs az RTS értesüléseire hivatkozva. Több tízezer nyolcadikos számára kezdődött meg Szerbiában a kísérettségi, amely az első lépés a középiskolai beiratkozás felé. A diákok egyre gyakrabban választanak olyan képzési irányt, amely megfelel saját érdeklődésüknek, de figyelembe veszik a munkaerőpiac igényeit is. Milorad Antić, a középfokú szakképző iskolák fóruma elnöke, az Euronews Szerbia műsorában azt mondta, a legkeresettebbek továbbra is a gimnáziumok, az informatikai szakok és az egészségügyi iskolák. Szerinte a diákok ma már pragmatikusabban gondolkodnak, és sokan azt is mérlegelik, mely szakmák kínálnak gyorsabb elhelyezkedést vagy jobb kereseti lehetőséget. Szerbiában csak olyan elektromos roller vehet részt a közúti forgalomban, amelyen rajta van a közlekedés biztonsági ügynökség által kiadott nyilvántartási matrica. A szabály 2024. június 15-e óta teljes körűen érvényes, ennek ellenére eddig csak valamivel több mint 16 ezer rollert vettek nyilvántartásba, írja az Euronews Szerbia. Az Európai Unió és Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Ez a klaszter a jogállamiság, az alapvető jogokkal, a demokratikus intézmények működésével, a közigazgatási reformmal és a gazdasági kritériumokkal kapcsolatos uniós szabályanyag legfontosabb elemeit foglalja magában, közölte az uniós tagállamokat tömörítő tanács hétfőn. A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén Kansas Cityben. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság keddi találkozóján New Yorkban. Világos Adriana nyerte meg a női gerelyhajítást a Golden Spike atlétikai viadalon. A tanyuk beszámolója szerint a szerbiai csúcstartó 62,92 méteres dobással végzett az első helyen, és ezzel megvédte tavalyi győzelmét az egyik legrangosabb nemzetközi atlétikai versenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó ADA.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a Békásszoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a Madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Eladómoholon szántó föld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyom a kazajka, mondta, itt maradtál, itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem, ami

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

0: was a David Bowie song.
1: A pontos idő 18 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató.
3: Mindig lesz egy szem.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala újabb 15 nappal meghosszabbította a NISZ működési engedélyét, így az július 1-ig érvényes, írja 021.rs az RTS értesüléseire hivatkozva. Több tízezer nyolcadikos számára kezdődött meg Szerbiában a kísérettségi, amely az első lépés a középiskolai beiratkozás felé. A diákok egyre gyakrabban választanak olyan képzési irányt, amely megfelel saját érdeklődésüknek, de figyelembe veszik a munkaerőpiac igényeit is. Milorad Antić, a középfokú szakképző iskolák fóruma elnöke, az Euronews Szerbia műsorában azt mondta, a legkeresettebbek továbbra is a gimnáziumok, az informatikai szakok és az egészségügyi iskolák. Szerinte a diákok ma már pragmatikusabban gondolkodnak, és sokan azt is mérlegelik, mely szakmák kínálnak gyorsabb elhelyezkedést vagy jobb kereseti lehetőséget. Szerbiában csak olyan elektromos roller vehet részt a közúti forgalomban, amelyen rajta van a közlekedésbiztonsági ügynökség által kiadott nyilvántartási matrica. A szabály 2024. június 15-e óta teljes körűen érvényes, ennek ellenére eddig csak valamivel több mint 16 ezer rollert vettek nyilvántartásba, írja az Euronews Szerbia. Az Európai Unió és Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Ez a klaszter a jogállamiság, az alapvető jogokkal, a demokratikus intézmények működésével, a közigazgatási reformmal és a gazdasági kritériumokkal kapcsolatos uniós szabályanyag legfontosabb elemeit foglalja magában, közölte az uniós tagállamokat tömörítő tanács hétfőn. A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén Kansas Cityben. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság keddi találkozóján New Yorkban. Világos Adriana nyerte meg a női gerelyhajítást a Golden Spike atlétikai viadalon. A tanyuk beszámolója szerint a szerbiai csúcstartó 62,92 méteres dobással végzett az első helyen, és ezzel megvédte tavalyi győzelmét az egyik legrangosabb nemzetközi atlétikai versenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Akustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Big E. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili ADA, Dósa András utca 35A.
1: A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Viradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán, a Vöröskereszt épületében, a Lenin utca 46-os szám alatt.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala újabb 15 nappal meghosszabbította a NISZ működési engedélyét, így az július 1-ig érvényes, írja 021.rs az RTS értesüléseire hivatkozva. Több 10.000 nyolcadikos számára kezdődött meg Szerbiában a kísérettségi, amely az első lépés a középiskolai beiratkozás felé. A diákok egyre gyakrabban választanak olyan képzési irányt, amely megfelel saját érdeklődésüknek, de figyelembe veszik a munkaerőpiac igényeit is. Milorad Antić, a középfokú szakképző iskolák fóruma elnöke, az Euronews Szerbia műsorában azt mondta, a legkeresettebbek továbbra is a gimnáziumok, az informatikai szakok és az egészségügyi iskolák. Szerinte a diákok ma már pragmatikusabban gondolkodnak, és sokan azt is mérlegelik, mely szakmák kínálnak gyorsabb elhelyezkedést vagy jobb kereseti lehetőséget. Szerbiában csak olyan elektromos roller vehet részt a közúti forgalomban, amelyen rajta van a közlekedés biztonsági ügynökség által kiadott nyilvántartási matrica. A szabály 2024. június 15-e óta teljes körűen érvényes, ennek ellenére eddig csak valamivel több mint 16 ezer rollert vettek nyilvántartásba, írja az Euronews Szerbia. Az Európai Unió és Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Ez a klaszter a jogállamiság, az alapvető jogokkal, a demokratikus intézmények működésével, a közigazgatási reformmal és a gazdasági kritériumokkal kapcsolatos uniós szabályanyag legfontosabb elemeit foglalja magában, közölte az uniós tagállamokat tömörítő tanács hétfőn. A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algíria legjobbjait az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén Kansas Cityben. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság keddi találkozóján New Yorkban. Világos Adriana nyerte meg a női gerelyhajítást a Golden Spike atlétikai viadalon. A tanyuk beszámolója szerint a szerbiai csúcstartó 62,92 méteres dobással végzett az első helyen, és ezzel megvédte tavalyi győzelmét az egyik legrangosabb nemzetközi atlétikai versenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó ADA.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovelló kezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es száma.

0: Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063-8-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

eladó moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
0: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

szakadó bűnbőzők. Minél az áldozat, minél a hány. Nincs így. És nincs bizonyosság.